voltam, egyadkó ozan szem. Valad per hely jólan, ja móta kuván szatul a hízen. Szettészite keszküste, et velvalli szúren tuntestam. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.